Jogota fajta, fajta, fajta, fajta, fajta. Jogota fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.